0: fire, maybe. Hot it off at your.
1: Ever. Pizza. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka. Dunka